Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve'duhâhâ. Ve'l-kamer izâ telâhâ. One.